Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, épp hogy visszaértem, megmondom őszintén, az Ületésnapi Fesztiválról, amíg bírtam, húztam, de hát mégiscsak adás van, szóval itt vagyok, és hozom azt a dalt, amit tegnap szenzációsat, mert hogy élőben is meghallgathattuk a Rádió egy Születésnapi Fesztivál nagy színpadán, Tóth Abigail, Exen Csugedeni, ezzel kívánok kellemes éjszakát mindenkinek.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Sláger, megy köztük pedig egy óriási kedvenc Ray-től, aki készített már gigaslágert Regárdal, Joel Corey-val, David Guettával, az utóbbi időben pedig teljesen egyedül, nem csak teljes albumokat tölt meg, de óriási koncerthelyszíneket és stadionokat is, tényleg nagyon jó. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most nem egy feldolgozást, egy újragondolást hozok a legnagyobb kedvencek között. Egy korábban Faithless dal, most Bibi Rexától jön. A New Religion az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik minden évben nagyon nagyot mennek a születésnapi fesztiválunkon is. Most is 6 órától fél hétig akkorát zenéltek. Hát imádtam. Na, aki nem volt ott, lecsúszott róla, az keresse majd a videókat, meg hát egyébként socialben tele vagyunk tartalommal. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, 21 Pilots, Heathens, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezeket hozom a következő órában is megállás nélkül, köztük lesz Radarton újdonsága, de készül a két óva, a Martin Garrix-el a kezdésben pedig Taylor Swift-tel. Na rá, hogy a legnagyobb aktuális kedvencet indítom tőle mindjárt, The Fate of Avilia pár percen belül itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki egy tökéletes bizonyíték arra, hogy egy csomó minden fejben dől el. Egy ideig ő nem hitte el, hogy lehet idézőjelben több, mint egy együttműködő partner. Nagy zenékben dolgozott, de ő csak idézőjelben mondom még egyszer egy együttműködő volt, de aztán valami átfordult benne fejben, és azóta hát szólóban is stadionokat tölt meg. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en. Lelia.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 születésnapi fesztivál After Party pedig még tart. A Rádió 1 DJ-kkel három helyszínen zenélnek ezekben a percekben is. Én pedig indítok egy nagy kedvencet, és nem mondom, hogy újdonságot, mert maga a dal legalább ilyen 15 éves, de most kapta fel újra a világ, és milyen jól tettük. Kétó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszak.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezt a Cyril dalt még becsempésztem így gyorsan az óra végére. Hú, de jó volt tegnap a születésnapi fesztiválom. Na, viszont mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, ma nem jönnek Balázsik, mert hogy időközben azért munkaszünet van, és ennek is lehet örülni, lehet pihenni, holnap viszont jönnek, sőt, vadió játékot is indítanak, a következő órában mesélek majd róla, amit egyébként ezzel a nagy kedvenccel indítok. Igen, ő is fellépett nálunk tegnap, Accent, a Don't Leave-vel mindjárt jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűrű vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a rádió egy DJ-től pedig tudjuk, hogy elképesztő dalokat készítenek, Regálili egyre többet hoz ki az utóbbi időben, aminek nagyon örülök, de ez az újdonság, amit a héten mutattunk be, ez valami elképesztően jó lett. Mutatom, Regálili, Heal Me, itt a rádió.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem bírom ki, hogy ne menjek még egy picit vissza a tegnap estébe. Óriási volt Szemfeld. Én imádtam, Atissal együtt hatalmasat bulisztunk rá. Ez pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mind. Itt a rádió

0: hiszed?
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert mindjárt 3-4-5 lesz. Én pedig Joel Corey-t hozom már is, aki kb. Ilyenkor szokott végezni a saját szettjeivel, visszamegy a szállodába, de nem lefekszik, hanem elkezd nézni befektetős műsorokat. Ilyen reality-ket szeret a legjobban. És hozzáteszem, részben azért is, mert neki is van egy csomó egyéb biznisze, de állítólag ezzel tud a legjobban lefűzni. Én meghozom az igazi mai slágerét Joel Corey-nak a Galantis-szal közösen. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Még többet szeretne játszani az itthoni közönségnek a Zente Ferenc Színház. Nógrádból is lehet csatlakozni a Füles-Kóvik fészkelő párok felméréséhez. Már is érkeznek friss híreink. A Füles-Kóvik költő állományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, olvasható a honlapjukon. A felmérés lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka hallgatózzunk néhány percet az erkéről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, vagy éppen az utcán, parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal ismételjük meg május-július folyamán. Eközben a felnőtt Füles-Kóvikok jellegzetes, gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Ha valaki bármelyik hangot észlelte, az mme.hu weboldalról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével járulhat hozzá a felmérés sikerességéhez. Az Egyesület honlapja szerint korábban Nógrád vármegyében is figyeltek meg Füles-Kóvikokat, bizonyos helyeken, így például Szécsény környékén, illetve Pásztótól délnyugatra pedig biztosan fészkeltek Füles-Kóvikok. Sajtótájékoztatót rendezett csütörtökön a Zente Ferenc Színház, ahol nem csak a 6. zentenyár és a következő évad előadásairól, de a most záruló évadról és a teátrum célkitűzéseiről is szó esett. Cene Katalina színház igazgatója arról beszélt, az elmúlt évek anyagi nehézségei után immár elérték a gazdasági stabilitást, az előző évadban pedig a szervezeti és művészeti fejlődés is elindult. Mint kiemelte, a cél a most véget érő évadban is az volt, hogy minél többet játszott. Itthon Salgótarjánban. Ennek egyében az előző évekhez képest nagyjából a harmadára csökkentették a tájelőadásaik számát, így az évi 200 előadás túlnyomó részét már hazai színpadon játsszák. Fontos, hogy Salgótarján közönsége érezze, lássa, hogy folyamatosan van színház az életében, fogalmazott. Krecsi Bálint Salgótarján polgármestere kiemelte, a színház lámpásként világít az egész régióban, és egy olyan kulturális formát hoz ide, ami megtartó erővel bír. A városvezető a színház igazgatójával egyetértve annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a teátrum a gyermekekhez, a fiatalokhoz is eljusson, valamint hogy minél többet adjanak a helyieknek. Arról, hogy a Zente nyáron és a következő évadban milyen előadásokat láthat a közönség, a jövő héten fogunk beszámolni. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarján.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okostelefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, Néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
4: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek és szép reggel, 5 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, május 25-e van, az Orbánok a névnaposok, egyébként ő pedig Bibi Rex egy Faithless dallal. Ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek a Vadiú játékkal, az elfűrészelt dalok játékkal, nagyon menő ajándékokért. Az infokaradio1.hu-n, én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik, ma sem kell melozni, és ma is 28 fok lesz. Ha-ha! Az de rendben van. Ahogy a folytatás is, Tóth Abigail Exen, Sugar Daddy! A dal, amit tegnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben is meghallgathattunk, aki lemaradt róla, egy csomó kontentet talál, de azért az ott helyben volt nagyon nagy. Mindjárt hozom itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig elindítottuk a fesztivál szezont a Rádió egy születésnapi fesztivállal, és idén nyáron is rengeteget fogunk együtt bulizni, és ezen a hosszú hétvégén egyébként a Siófoki plázs is elindult, ahol naná, hogy ott leszünk, többek között DJ Metzger Vickivel is lehet bulizni ezen a nyáron, sőt, DJ Otti is visszatér, egy csomó info a Rádió 1.hu-n ezzel kapcsolatban is. Én pedig hozok egy újabb nagy kedvencet, most Félix Szín a Sáusszal jön, ez a Walk With Me, itt a Rádió

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Az országosnál kisebb mértékben estek vissza a beruházások tavaly Nógrád vármegyében, sorozatbűnözőt fogtak el Nyugat-Nógrádban. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Az országos átlagnál kisebb mértékben estek vissza a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházásai a tavalyi évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványából. A KSH adatai szerint országosan 5,5, még Nógrádban mintegy 4%-kal csökkent a cégek beruházásainak volumene 2024-hez képest. Szükebb régiumban a visszaeséshez jelentősen hozzájárult a feldolgozóipari beruházások 11%-os szűkülése, melyek a vármegyei fejlesztések több mint egy harmadát tették ki. A csökkenést ugyanakkor mérsékelte a fejlesztésekre szintén jelentős összeget fordító víz- és hulladékgazdálkodás forrásainak közel kétszeresére való növekedése. Tavaly az országos teljesítményérték mindössze 0,4%-át, 43,7 milliárd forintot fordítottak beruházásokra a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek, ami a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosa jutó 245 ezer forintos teljesítményérték az országos mindössze 1/5 érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban. Egy újabb büntet elkövetése közben érték tetten a rendőrök azt az ipolyszögi férfit, aki bűncselekmények egész sorát követte el az elmúlt hetekben Nyugat-Nógrádban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a 24 éves fiatalember április végén Dejtáron tört be egy lakásba, május elején pedig Balassagyarmaton követett el bolti lopásokat társaival. Emellett garázdasággal is gyanúsítják a férfit, aki társaival közösen a múlt héten Érsekvadkerten a Nyílt utcán bántalmazott egy nőt. A fiatal hétfőn szintén Érsekvadkerten tört be egy házba társaival, és csak a zajra felébredő házigazda felszólítására menekültek el. A balassagyarmati rendőrök kett hajnalban indultak a férfi elfogására, útközben pedig felfigyeltek egy autóra, melyet a jogosítvánnyal sosem rendelkező gyanúsított vezetett. Mint kiderült, percekkel korábban vitte el a kocsit egy érsekvadkerti pizzéria udvaráról, ráadásul az elvégzett gyors teszt alapján bódítószert is fogyasztott. Az egyenruhások a férfit előállították a kapitányságra, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. Közlekedés. Nógrád vármegye több pontján is kisebb-nagyobb forgalom korlátozásra kell számítani a közlekedőknek. Az Útinform tájékoztatása szerint a 2-es főúton Récsák és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le. Az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, napközben pedig alkalmanként lezárják a félútpályát és jelzőrök irányítják a forgalmat. A 23-as főúton Bátony terénye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzet gondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát még mindig jó hétvégét mindenkinek, mert hogy hosszú hétvége van, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket pedig megállás nélkül hozzuk, ebben az órában készülök Ed Sheerannel, Lil Nas X-el, de a legújabb kedvenc Ray Daltontól is bekészítve, most viszont a Fastboy Topikkal, ez a Forget You, még egyszer szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és megérkezett Dua Lipa koncertalbum és koncertfilmje, amit még decemberben rögzítettek a legutóbbi turnéjának az egyik állomásán, ami összesen egyébként 92 állomásból állt össze, és 1,75 millió jegyet adtak erre. Május 21-e óta pedig már elérhető az erről készült film is az egyik szolgáltatónál. Na, én viszont az igazi mai slágerét hozom, méghozzá Martin Garrix-szel közösen. Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik ma nincsenek, hosszú hétvége van. Ma még munkaszünet, ma még remélem mindenki pihen. Emellé én hozom az igazi mai slágereket, viszont nem csak ezen a héten, de jövő héten is lesz játék a Balázsiknak. Mutatom ennek a részleteit, aztán pedig egy újabb nagy kedvencet és egy kis extra változatosságot hozok. David Guettával, Kid Cudival a Memories-t indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Még többet szeretne játszani az itthoni közönségnek a Zente Ferenc Színház. Nógrádból is lehet csatlakozni a füles-kóvik fészkelő párok felméréséhez. Már is érkeznek friss híreink. A füles-kóvik költő állományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, olvasható a honlapjukon. A felmérés lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka hallgatózzunk néhány percet az erkéről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, vagy éppen az utcán, parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal ismételjük meg május-július folyamán. Eközben a felnőtt füles-kóvikok jellegzetes, gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Ha valaki bármelyik hangot észlelte, az mme.hu weboldalról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével járulhat hozzá a felmérés sikerességéhez. Az Egyesület honlapja szerint korábban Nógrád vármegyében is figyeltek meg füles-kóvikokat, bizonyos helyeken, így például Széchény környékén, illetve Pásztótól délnyugatra pedig biztosan fészkeltek füles-kóvikok. Sajtótájékoztatót rendezett csütörtökön a Zente Ferenc Színház, ahol nem csak a 6. zentenyár és a következő évad előadásairól, de a most záruló évadról és a teátrum célkitűzéseiről is szó esett. Cene Katalin, a színház igazgatója arról beszélt, az elmúlt évek anyagi nehézségei után immár elérték a gazdasági stabilitást, az előző évadban pedig a szervezeti és művészeti fejlődés is elindult. Mint kiemelte, a cél a most véget érő évadban is az volt, hogy minél többet játszunk itthon Salgótarjánban. Ennek egyében az előző évekhez képest nagyjából a harmadára csökkentették a tájelőadásaik számát, így az évi 200 előadás túlnyomó részét már hazai színpadon játsszák. Fontos, hogy Salgótarján közönsége érezze, lássa, hogy folyamatosan van színház az életében, fogalmazott. Krecsi Bálint Salgótarján polgármestere kiemelte, a színház lámpásként világít az egész régióban, és egy olyan kulturális formát hoz ide, ami megtartó erővel bír. A városvezető a színház igazgatójával egyetértve annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a teátrum a gyermekekhez, a fiatalokhoz is eljusson, valamint hogy minél többet adjanak a helyieknek. Arról, hogy a Zente nyáron és a következő évadban milyen előadásokat láthat a közönség, a jövő héten fogunk beszámolni. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarjan.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okostelefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megköszönjük pedig egy hatalmas kedvenc, Ray Dalton, Blood Runnin', amit indítok. Az énekes ugye először McLemore-nak és Ryan Lewis-nak köszönhetően ismerte meg a világ a Kent Holdászban, és érdekes a sztoria ennek, hogy hogyan találtak rá. Konkrétan Ryan Lewis meghallotta énekelni Ray Daltont, akit akkor a Facebookon kutatott fel, megtalálta, ráírt, felkérte, és hát csináltak egy világslágert. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz Sam Felt, akivel tegnap mekkorát bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Elsőként viszont Taylor Swift-tel készülök. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami mindjárt jön, előtte pedig mutatom, hogy Balázsék holnap milyen játékot hoznak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
8: A 400 grammos csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász. Csak 1399 forint.
7: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Gastroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja önt. gyöngyösgastro.hu.
2: Na ez volt az utolsó idegszálam.
14: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére? Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
17: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
16: További info sargotarjanklima.hu.
18: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyongyosmr.hu.

dél és kettő között Balázs beabárja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 6-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Pásztó után Salgótarjánban is napirendre kerül a hamis Tisza adó tervet elutasító határozat visszavonása. Az SBTC nyerte a Nógrád vármegyei kupát. Hozom a részleteket. Visszavonta az Index által a Tisza pártnak tulajdonított, ám a bíróság szerint hamis adóterv elutasításával kapcsolatos határozatát Pásztó képviselőtestülete, a jövő héten pedig a Salgótarjáni közgyűlésen is napirendre kerül az erről szóló előterjesztés. Az Index című hírportálon még tavaly ősszel jelent meg egy cikk, melyben azt írták, birtokukba jutott egy dokumentum, ami a Tisza párt gazdasági terveit tartalmazza. A Tisza a cikk miatt pert indította, a bíróság jogerős ítélete pedig kimondta, az Index valótlanul állította, hogy az általuk közzétett dokumentum a párt gazdasági tervezete. Az erről szóló helyreigazítást május elején tette közzé a lap. Az év elején, még a jogerős ítélet előtt Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere kezdeményezésére több településen is olyan határozatot hoztak, melyben elutasították a szóban forgó dokumentumban szereplő terveket, így történt ez Pásztón és Salgótarjánban is. Pásztó képviselőtestületek kedden szavazott a határozat visszavonásáról, az előterjesztést pedig egyhangulag elfogadták. Salgótarján közülése jövő szerdai ülésén Fenyvesi Gábor alpolgármester előterjesztése alapján szavazhat ismét a határozat visszavonásáról, miután áprilisban Ötvös Mihály képviselő erről szóló javaslatát nem fogadták el. Az alpolgármester most az Indexen megjelent helyreigazításra hivatkozva kezdeményezi a visszavonást. Az SBTC nyerte meg a labdarúgó Nógrád vármegyei kupa 2025-2026-os kiírását. A csapat, mely a vármegyei első osztályban már bebiztosította bajnoki címét, a Karancslapújtő együttesével mérkőzött meg szerda délután Pásztón. A STC már a döntő 20. percében megszerezte az első gólját Papucsek Barna révén, a második félidőben pedig előbb Újvári Dominik, majd Kerek Norbert is betalált a kapuba. A lapújtőiek a mérkőzés vége felé tudtak szépíteni Domári Hár László gólyával, a végeredménybe azonban már nem tudtak beleszólni. A 2026-2027-es labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájára a két döntős csapat mellett a másik két elődöntős, vagyis a Vizslás és a Bátony terenje is felkerült. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarjan.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okos telefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk, pünköst hétfő van, munkaszüneti nap. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig David Guettai a folytatás, aki a nagy fesztiválok, a nagy Ibizai és a nagy Las Vegas-i bulik mellett idén egy számára egészen új dolgot is kipróbál. Az egyik Forma 1 futamon Silverstone-ban is zenélni fog, július 2-án egyébként ő tartja a nagy bulit. Most pedig az igazi mai slágerben a One Republic-kal érkezik David Guetta. Ez az I Don't Wanna Wait. Itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és nem állítom, hogy nem vagyok fáradt. Ameddig bírtam, tegnap ott voltam a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, de hát aztán jönni kellett, mert hogy itt az adás, viszont hát még bőven ott voltam Seinfeld szettjénél, ami számomra az egyik legnagyobb élmény volt tegnap, és hát amiről egyébként már most egy csomó videót, csomó bejegyzést lehet találni a socialben, jól megvan ez teggelve, szóval ott is meg lehet nézni, aki tegnap lemaradt róla. Én pedig hozom most az igazi mai slágert, na rá, hogy Seinfeldtől Rosalinnál közösen, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig a Rádió egy születésnapi fesztivállal idén is elindítottuk hivatalosan a fesztivál szezont, amin nincs megállás. A következő bulira már nagyon készülünk, ahova elvisszük a hallgatókat. Mutatom most ennek a részleteit, aztán pedig Lady Gagát és az Abrakadabrát hozom. Perc is a hírek után ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Az országosnál kisebb mértékben estek vissza a beruházások tavaly Nógrád vármegyében, sorozatbűnözőt fogtak el Nyugat-Nógrádban. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Az országos átlagnál kisebb mértékben estek vissza a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházásai a tavalyi évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványából. A KSH adatai szerint országosan 5,5, még Nógrádban mintegy 4%-kal csökkent a cégek beruházásainak volumene 2024-hez képest. Szükebb régiumban a visszaeséshez jelentősen hozzájárult a feldolgozóipari beruházások 11%-os szűkülése, melyek a vármegyei fejlesztések több mint egyharmadát tették ki. A csökkenést ugyanakkor mérsékelte a fejlesztésekre szintén jelentős összeget fordító víz- és hulladékgazdálkodás forrásainak közel kétszeresére való növekedése. Tavaly az országos teljesítményérték mindössze 0,4%-át, 43,7 milliárd forintot fordítottak beruházásokra a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek, ami a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosra jutó 245 ezer forintos teljesítményérték az országos mindössze 1/5 érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban. Egy újabb büntet elkövetése közben érték tetten a rendőrök azt az ipolyszögi férfit, aki bűncselekmények egész sorát követte el az elmúlt hetekben Nyugat-Nógrádban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a 24 éves fiatalember április végén Dejtáron tört be egy lakásba, május elején pedig Balassagyarmaton követett el bolti lopásokat társaival. Emellett garázdasággal is gyanúsítják a férfit, aki társaival közösen a múlt héten Érsekvadkerten a Nyílt utcán bántalmazott egy nőt. A fiatal hétfőn szintén Érsekvadkerten tört be egy házba társaival, és csak a zajra felébredő házigazda felszólítására menekültek el. A balassagyarmati rendőrök kett hajnalban indultak a férfi elfogására, útközben pedig felfigyeltek egy autóra, melyet a jogosítvánnyal sosem rendelkező gyanúsított vezetett. Mint kiderült, percekkel korábban vitte el a kocsit egy érsekvadkerti pizzéria udvaráról, ráadásul az elvégzett gyors teszt alapján bódítószert is fogyasztott. Az egyenruhások a férfit előállították a kapitányságra, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. Közlekedés. Nógrád vármegye több pontján is kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra kell számítani a közlekedőknek. Az Útinform tájékoztatása szerint a 2-es főúton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le. Az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, napközben pedig alkalmanként lezárják a félútpályát és jelzőrök irányítják a forgalmat. A 23-as főúton Bátonyterenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzet gondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hosszú hétvége van, szóval ezen a reggelen nem beszélünk, hanem az igazi mai slágereket hozzuk megállás nélkül. Például a következő órában készülő Bibi Rexától a New Legion-nel, ugye ez a Faithless dal feldolgozás is szerintem szenzációs. Jön majd a Clean Bandit, Emery és David Guetta hármasa, sőt Ed Sheeran is. A kezdésben pedig egy olyan előadó, akivel tegnap együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Accent, ez pedig az egyik legnagyobb kedvenc tőle, a Don't Leave, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Búmerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgálópultban. Csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajándékoznál? Válogass a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgótarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimúzeum.hu weboldalon.
17: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
18: Ha több fronton kell helytállnod,
19: le kell adni a prezentációt.
18: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
20: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazságot.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Még többet szeretne játszani az itthoni közönségnek a Zente Ferenc Színház. Nógrádból is lehet csatlakozni a Füles-Kóvik fészkelő párok felméréséhez. Már is érkeznek friss híreink. A Füles-Kóvik költő állományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, olvasható a honlapjukon. A felmérés lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka hallgatózzunk néhány percet az erkéről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, vagy éppen az utcán, parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal ismételjük meg május-július folyamán. Eközben a felnőtt Füles-Kóvikok jellegzetes, gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Ha valaki bármelyik hangot észlelte, az mme.hu weboldalról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével járulhat hozzá a felmérés sikerességéhez. Az Egyesület honlapja szerint korábban Nógrád vármegyében is figyeltek meg Füles-Kóvikokat, bizonyos helyeken, így például Széchény környékén, illetve Pásztótól délnyugatra pedig biztosan fészkeltek Füles-Kóvikok. Sajtótájékoztatót rendezett csütörtökön a Zente Ferenc Színház, ahol nem csak a 6. Zente nyár és a következő évad előadásairól, de a most záruló évadról és a teátrum célkitűzéseiről is szó esett. Cene Katalina színház igazgatója arról beszélt, az elmúlt évek anyagi nehézségei után immár elérték a gazdasági stabilitást, az előző évadban pedig a szervezeti és művészeti fejlődés is elindult. Mint kiemelte, a cél a most véget érő évadban is az volt, hogy minél többet játszanak itthon Salgótarjánban. Ennek egyében az előző évekhez képest nagyjából a harmadára csökkentették a tájelőadásaik számát, így az évi 200 előadás túlnyomó részét már hazai színpadon játsszák. Fontos, hogy Salgótarján közönsége érezze, lássa, hogy folyamatosan van színház az életében, fogalmazott. Krecsi Bálint Salgótarján polgármestere kiemelte, a színház lámpásként világít az egész régióban, és egy olyan kulturális formát hoz ide, ami megtartó erővel bír. A városvezető a színház igazgatójával egyetértve annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a teátrum a gyermekekhez, a fiatalokhoz is eljusson, valamint hogy minél többet adjanak a helyieknek. Arról, hogy a Zente nyáron és a következő évadban milyen előadásokat láthat a közönség, a jövő héten fogunk beszámolni. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarjan.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okos telefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, hát igen, egy accent dal kipörgött most a tegnapi bulinkról. Egy picit viszont most arra gondoltam, hogy 8 után lassítsunk, szerintem sokan kelnek, kávéznak, lazítanak. Na ezt a dalt imádni fogjuk mellé. Lady Gaga, Bradley Cooper és a Shallow, amit indítok itt a rádió egyen. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol jön már is egy nagyon friss dal, amit Magyarországon a Rádió Egy DJ-k mutattak be először, mindig nagyon jó érzékkel rátapintanak arra, hogy miből lesz sláger. Hát, Bibi Rexától a New Religionből az lett, és nagyon imádjuk. Az énekes nő egyébként érdekes, 29 éves koráig nem szerzett jogsit, és addig nem vitette magát javarészt, hanem kifejezetten szeretett tömegközlekedni, most is szokott, de most már azért van jogsia. Na ez viszont a legújabb Rádió Egyes kedvenc tőle, egy fétlesz dal teljes újragondolása. Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió Egyen.

0: Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon sok az üzenet, nagyon sokan kérdezik Balázsékat. Ma ugye munkaszüneti nap van, azért nincsenek. Holnap viszont lesznek, sőt, egy vadjú játékot is hoznak, az elfűrészelt igazi mai slágerek játékát. Hát na rá, hogy nagyon menő ajándékokért. Én meg ezt hozom mindjárt. Nem elfűrészelve, egybe Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-al érkezik pár percen belül előtte, viszont Balázsék holnapi játékának minden fontos részlete, amit mutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok, hatást fokozó prebiotikummal, kicsiknek és nagyoknak.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Pásztó után Salgótarjánban is napirendre kerül a hamis Tisza adó tervet elutasító határozat visszavonása. Az SBTC nyerte a Nógrád vármegyei kupát. Hozom a részleteket. Visszavonta az Index által a Tisza pártnak tulajdonított, ám a bíróság szerint hamis adóterv elutasításával kapcsolatos határozatát Pásztó képviselőtestülete, a jövő héten pedig a Salgótarjáni közgyűlésen is napirendre kerül az erről szóló előterjesztés. Az Index című hírportálon még tavaly ősszel jelent meg egy cikk, melyben azt írták, birtokukba jutott egy dokumentum, ami a Tisza párt gazdasági terveit tartalmazza. A Tisza a cikk miatt pert indította, a bíróság jogerős ítélete pedig kimondta, az Index valótlanul állította, hogy az általuk közzétett dokumentum a párt gazdasági tervezete. Az erről szóló helyreigazítást május elején tette közzé a lap. Az év elején, még a jogerős ítélet előtt Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere kezdeményezésére több településen is olyan határozatot hoztak, melyben elutasították a szóban forgó dokumentumban szereplő terveket, így történt ez Pásztón és Salgótarjánban is. Pásztó képviselőtestületek kedden szavazott a határozat visszavonásáról, az előterjesztést pedig egyhangulag elfogadták. Salgótarján közgyűlése jövő szerdai ülésén Fenyvesi Gábor alpolgármester előterjesztése alapján szavazhat ismét a határozat visszavonásáról, miután áprilisban Ötvös Mihály képviselő erről szóló javaslatát nem fogadták el. Az alpolgármester most az Indexen megjelent helyreigazításra hivatkozva kezdeményezi a visszavonást. Az SBTC nyerte meg a labdarúgó Nógrád vármegyei kupa 2025-2026-os kiírását. A csapat, mely a vármegyei első osztályban már bebiztosította bajnoki címét, a Karancslapújtő együttesével mérkőzött meg szerda délután Pásztón. A STC már a döntő 20. percében megszerezte az első gólját Papucsek Barna révén, a második félidőben pedig előbb Újvári Dominik, majd Kerek Norbert is betalált a kapuba. A lapújtőiek a mérkőzés vége felé tudtak szépíteni Domári Hár László gólyával, a végeredménybe azonban már nem tudtak beleszólni. A 2026-2027-es labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájára a két döntős csapat mellett a másik két elődöntős, vagyis a Vizslás és a Bátony terenje is felkerült. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarjan.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okos telefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamire az időjárásra tudja, hogy nem lehet panasz ezen a hosszú hétvégén, mindent hozott ez a három nap, amit egy jó nyári hosszú hétvégének hoznia kell, még akkor is, hogyha most május van. Ma is jó idő lesz, viszont ezzel együtt nyilván nagyon sokan mentek el vízpartra, amiből az fog következni, hogy ma délután az autópályák tudja, hogy tele lesznek. Lehet, hogy egy picit érdemesebb korábban elindulni. Hát, vagy legalábbis felkészülni rá is, nem felhúzni magunkat a dugóban. Kygo és a One Republic jön, ez a Chasing Paradise az igazi mai slágerek között. Oh.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is megállás és felesleges duma nélkül jönnek a legnagyobb kedvencek. Elsőként például egy olyan DJ-től, aki majdnem fogorvos lett, és tényleg, hát egyetemet nem végzett, de fogtechnikusként dolgozott, és el is szokta sütni azt a poént, hogy korábban csinálta a mosolyokat, most pedig egyszerűen csak a táncparketten előidézi azokat. Hypatonról van szó! A kien igazi mai slágerekkel idézi elő azt a mosolyt, hogy ő szokta mondani. Norma J. Martinnal az Out of My Head a következő zeneórát indítja itt a Rádió 1-en. Előtte viszont mutatom, hogy milyen nagy bulira visszük el hamarosan újra a Rádió 1 hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Rádió 1-en. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
13: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
15: Hány óra?
16: Hajnal 2.
15: Megint nem alszol?
16: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
15: Próbáld ki te is a Sedakurt.
14: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Alszol?
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
18: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
17: További info sargotarjanklima.hu.
19: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus decembertől már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.

fél és kettő között Balázs beavárja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió

0: Indulunk! A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben! Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait! Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió Egy.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió Egyen.
3: Az országosnál kisebb mértékben estek vissza a beruházások tavaly Nógrád vármegyében, sorozatbűnözőt fogtak el Nyugat-Nógrádban. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Az országos átlagnál kisebb mértékben estek vissza a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházásai a tavalyi évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványából. A KSH adatai szerint országosan 5,5, még Nógrádban mintegy 4%-kal csökkent a cégek beruházásainak volumene 2024-hez képest. Szükebb régiumban a visszaeséshez jelentősen hozzájárult a feldolgozóipari beruházások 11%-os szűkülése, melyek a vármegyei fejlesztések több mint egy harmadát tették ki. A csökkenést ugyanakkor mérsékelte a fejlesztésekre szintén jelentős összeget fordító víz- és hulladékgazdálkodás forrásainak közel kétszeresére való növekedése. Tavaly az országos teljesítményérték mindössze 0,4%-át, 43,7 milliárd forintot fordítottak beruházásokra a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek, ami a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosa jutó 245 ezer forintos teljesítményérték az országos mindössze 1/5 érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban. Egy újabb büntet elkövetése közben érték tetten a rendőrök azt az ipolyszögi férfit, aki bűncselekmények egész sorát követte el az elmúlt hetekben Nyugat-Nógrádban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a 24 éves fiatalember április végén Dejtáron tört be egy lakásba, május elején pedig Balassagyarmaton követett el bolti lopásokat társaival. Emellett garázdasággal is gyanúsítják a férfit, aki társaival közösen a múlt héten Érsekvadkerten a Nyílt utcán bántalmazott egy nőt. Fiatal hétfőn szintén Érsekvadkerten tört be egy házba társaival, és csak a zajra felébredő házigazda felszólítására menekültek el. A balassagyarmati rendőrök kett hajnalban indultak a férfi elfogására, útközben pedig felfigyeltek egy autóra, melyet a jogosítvánnyal sosem rendelkező gyanúsított vezetett. Mint kiderült, percekkel korábban vitte el a kocsit egy érsekvadkerti pizzéria udvaráról, ráadásul az elvégzett gyors teszt alapján bódítószert is fogyasztott. Az egyenruhások a férfit előállították a kapitányságra, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. Közlekedés. Nógrád vármegye több pontján is kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra kell számítani a közlekedőknek. Az Útinform tájékoztatása szerint a 2-es főúton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le. Az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, napközben pedig alkalmanként lezárják a félútpályát és jelzőrök irányítják a forgalmat. A 23-as főúton Bátonyterenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzet gondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 9 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Balázsik ma még nincsenek, holnap viszont jönnek méghozzá új játékkal. Erről még mesélek, most viszont egy elképesztően nagy kedvencet indítok, Teddy Swims szerezett a The Door, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: time.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egyre közelebb a nyár, és a nyár általában azért nem a filmekről szokott szólni, hanem a kintlétről, a buliról, a kerti partikról, a pihenésről, de az ideje egy picit más lesz, nagyon sok jó film érkezik, és a magyarok nagyon várják is ezeket, a top 10-es listát pedig összeállították, hogy miket a legjobban. Na nézzük! Az első helyen egyébként messze, kiugróan, Christopher Nolan új filmje az Odüsszeia, a második helyen a Pókember új része a Vadonatúj nap, ugye Tom Holland főszereplésével, a dobogó harmadik helyén pedig a horrorra akadva új része, de a top 5-ben még ott van a június 11-től látható új Spielberg film a Leleplezés napja, az ötödik helyen pedig a Vajana, ami július 9-én érkezik. A teljes top 10-es lista egyébként a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek pedig továbbra is itt, és elindítottam a következőt, Shawn Mendes-től, Treat You Better, ez jön a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem tudom kibírni még akkora tempót, amit Balázsék diktálnak. Ezen a héten ugyanis új játék lesz náluk, de jövő héten is. Extra ajándékok, és egy nagyon extra játék, aminek mutatom mindjárt a részleteit, aztán pedig ezt a nagy kedvencet indítom. Ed Sheeran jön a kamerával, Siri remixében hozom a dalt, Ed Sheeran pedig rendes angolként, hogyha napon van, akkor a legmagasabb napvédőt használja, mert hogy nagyon érzékeny a bőre, és ez arra jutott eszembe, hogy mi is használjunk, hogyha ma kimegyünk a napra, mert hogy nagyon erős a nap, és hát mindezzel az is jár, hogy szerencsére nagyon jó az idő. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van. Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Még többet szeretne játszani az itthoni közönségnek a Zente Ferenc Színház. Nógrádból is lehet csatlakozni a Füles-Kóvik fészkelő párok felméréséhez. Már is érkeznek friss híreink. A Füles-Kóvik költő állományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, olvasható a honlapjukon. A felmérés lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka hallgatózzunk néhány percet az erkéről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, vagy éppen az utcán, parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal ismételjük meg május-július folyamán. Eközben a felnőtt Füles-Kóvikok jellegzetes, gyakran egymásnak válaszolgató, füttyögő jelző hang. Később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Ha valaki bármelyik hangot észlelte, az mme.hu weboldalról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével járulhat hozzá a felmérés sikerességéhez. Az Egyesület honlapja szerint korábban Nógrád vármegyében is figyeltek meg Füles-Kóvikokat, bizonyos helyeken, így például Széchény környékén, illetve Pásztótól délnyugatra pedig biztosan fészkeltek Füles-Kóvikok. Sajtótájékoztatót rendezett csütörtökön a Zente Ferenc Színház, ahol nem csak a 6. zentenyár és a következő évad előadásairól, de a most záruló évadról és a teátrum célkitűzéseiről is szó esett. Cene Katalina színház igazgatója arról beszélt, az elmúlt évek anyagi nehézségei után immár elérték a gazdasági stabilitást, az előző évadban pedig a szervezeti és művészeti fejlődés is elindult. Mit kiemelte, a cél a most véget érő évadban is az volt, hogy minél többet játszanak itthon Salgótarjánban. Ennek egyében az előző évekhez képest nagyjából a harmadára csökkentették a tájelőadásaik számát, így az évi 200 előadás túlnyomó részét már hazai színpadon játsszák. Fontos, hogy Salgótarján közönsége érezze, lássa, hogy folyamatosan van színház az életében, fogalmazott. Krecsi Bálint Salgótarján polgármestere kiemelte, a színház lámpásként világít az egész régióban, és egy olyan kulturális formát hoz ide, ami megtartó erővel bír. A városvezető a színház igazgatójával egyetértve annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a teátrum a gyermekekhez, a fiatalokhoz is eljusson, valamint hogy minél többet adjanak a helyieknek. Arról, hogy a zente nyáron és a következő évadban milyen előadásokat láthat a közönség, a jövő héten fogunk beszámolni. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarjan.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okos telefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát őszinte leszel, Kat is itt van, látta már kipihentebben a tegnapi rádió egy születésnapi fesztivál, vagyis hát egy picit mai, úgy is mondhatom, azért erősen bennünk van. Ezért egy kicsi extra tempó, jó kis dobok, na ezt most lekiküldöm. 10 órától ugyanis At is folytatja. Holnap reggel viszont érkeznek újra Balázsék, náluk pedig vadi új játék, de ezt szerintem már mindenki tudja. Megéri továbbra is figyelni bennünket és élvezni az igazi mai slágereket. Még a hosszú étvége utolsó napján a One Republic jön a Love Runs Out-tal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajándékoznál? Válogass a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgó-Tarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimúzeum.hu weboldalon.
17: a felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
4: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazságot.

egyen. A rádió egyen. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Fjurbi, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben.

0: Show on Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Radio
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Mindenkinek, hát Tamásnak nagyon szépen köszönjük az ébresztést, ránk fért a pörgés, így pünkösd hétfőn is, a rádió egy születésnapi fesztiválja után. Akikkel zártuk a kapukat, hát azok valószínűleg még bubukálnak, alszanak szerintem, de látok itt üzeneteket, van, aki már ébren van, akár csak mi itt a stúdióban, jönnek az SMS-ek, a Viberek. A kérdés, ki hogy érezte magát tegnap ma hajnalban a rádió egy születésnapi fesztiválján? A rádió egy forradalmi 20-as 311 100

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Tegnap a Budapest Parkban Dóri írt a Győrből. Sziasztok! Tegnap voltam először a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Korábban az élő közvetítéseket néztem, és olyan jó volt most ott lenni veletek. Hárman voltunk csajok, és szemfelt alatt konkrétan idegenekkel ölelkeztünk. Akkora hangulat volt, a végén teljesen elment a hangom. Miért nem voltam ott a közeletekben, drága Dóri? Na hát akkor kérem szépen, üdv az első fesztiválozók között. Dórikám, ha megnyugtat, Szemfeld is most jött először, és reméljük nem utoljára. Tessék egy kis hangulat tegnapról, ő következik most is.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, now on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott.
5: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermegy.
1: Szervuszak, Lizóri vagyok Győrből. Egész csak titeket hallgatlak. Reggeltől estig még a diszkósített is mindent. Szuper a műsorotok tényleg.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért is felel. És én vallom azt, hogy amilyen az óra eleje, az nagyban határozza meg a folytatást is. Hát, nagyon erősen indítok majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
18: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
19: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válasz a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel. Majd

0: Rádió Egyen. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Meseligetté változik gyermeknap alkalmából május 31-én vasárnap a balassagyarmati Palócliget. A programok sorát délután 2 órakor az Abigail Művészeti Iskola balassagyarmati növendékeinek Vakációs Történet című előadása indítja majd. 3 órától a Kuttyonfigy Társulat Circus Folklorikus című előadása következik, még 4 órától Roli Bohóc interaktív játékos műsora fog mosolycsalni a gyerkőcök arcára. 5 órától Dog Dancing bemutatót láthat a közönség, majd a napot 17:30-tól a Vadóka Néptánc Egyesület tanévzáró műsora koronázza meg, melyhez a Folt zenekar biztosítja a talpalávalót. Mindemellett 15:30-tól térbitorló motorozás is indul a Pannonia Motorkerékpár Múzeumtól az eseménynek otthont adó Palócligethez. A szervezők kísérő programokkal is készülnek, így többek között ugrálóvár, óriás kifestő, olvasóliget, arcfestés és kézműves foglalkozások is színesítik majd a napot. A következő napokban, hetekben is változatos előadásokkal várja a közönséget a Zente Ferenc Színház. Május 29-én pénteken a Bartók Színház és a Kőszegi Várszínház közös produkcióját, a Hippolita Lakály című zenés vígjátékot láthatja majd a közönség. Sagutarjánban a József Attila Művelődési Központ színház termében, míg Széchenyben ugyanezen a napon a nemrégiben bemutatott Skaben Furfangjai című vígjátékot adja elő a teátrum. Június 5-én pénteken a Komédiák Színpad több mint 50 fős, 4 csoportban dolgozó közössége ad gála műsort, az előadás szereplői a Zente Ferenc Színház utánpótlás csoportjának tagjai, egyben a Váci Mihály Művészeti Iskola színjáték szakos diákjai lesznek. A színház előadásaira jegyek kaphatók a főtéri Zente jegyirodában, a zente.on, valamint online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ma is sláger megy, nézem az SMS falat, a Viber falat. Fanny írta, Atis, én anyummal mentem a szülinapotokra, ő 52, én 24. Mint a régi reklámban vittem magammal anyámat is. Hát jobban bírta energiával, mint én. Csak mondom a többieknek, ő volt, aki ott dancelt hatalmasat jobb elől a színpadnál. Dani SMS-e, Atisom, tegnap este úgy indultunk el a buliba a párommal, hogy előtte jól összevesztünk egy hülyeségen. Hajnalban kézenfogva, full szerelmesen jöttünk haza, kibékítettetek minket. Eszternek ezúton üzenem, hogy ő a mindenem, bocsánatot kérek, mert hülye voltam, Dani. Hát akkor, ha minden rendben, emlékidézés a folytatásban is, ők is velünk buliztak tegnap este a Budapest Parkban. Accent és Tóth Abigail.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szori!
3: Feri, vigyázz!
4: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a friss pop slágerek közül az egyik legkedveltebbet indítottam most. Ray Dalton következik, és a Blood Running. A Rádió 1-en éjjel-nappal csak igazi mai slágermegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást.

0: Június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Újítsd meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian
13: Sleeping and Living. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 grammos kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
17: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
19: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: haj!
1: Szép délután csodás pünkösdi pihenést kívánok mindenkinek. Nem sokkal múlt dél, ez itt már a Daily Mix a 100,4 Rádió 1-en. A mikrofonnál Balázs Beát hallják. Remélem, hogy kellemesen telik az ünnep. Én ma is a legjobb zenéket hozom a délután hátralévő óráira. Tartsanak velem, pörgessük fel együtt ezt a gyönyörű hétfőt, ami ma tulajdonképpen egy bónusz vasárnap.

sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még jó pár nap áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az MT-vel. A szervezők célja, hogy minél több város és falu tegyen zöld felületi környezettudatos fejlesztésért. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezőbizottság idén is 5 települési kategóriában hirdette meg a versenyt. A fő kategóriák mellett ugyanakkor tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusétá kategóriában. Az előző években több Nógrád vármegyei települést is díjaztak a Virágos Magyarország versenyen. Tavaly Salgótarján vihette haza a Magyar Díszfa Iskolások díját, korábban pedig az Országos Aranyrózsa minőségi díjat is kiérdemelte a megyeszékhely, míg Varsány 2023-ban kategóriája fődíját nyerte el. A község a győzelem révén tavaly az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén is képviselhette hazánkat, melyen ezüst minősítést szerzett.
1: Ez a Rádió 1.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nógrád vármegye több településén is várják a véradókat a héten. Holnap reggel 8-tól délután 2 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban, szerdán délután 4-től este 6 óráig pedig a Dejtári Művelődési Házban lesz véradás. Csütörtökön délután 2-től este 6-ig a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, pénteken délelőtt 10-től délután 1 óráig a Salgótarjáni megyeházán, míg délután 3-tól este 6 óráig Bujákon az Eszterházi közösségi térben nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékban.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Idén is csatlakozik Magyarország legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a kihívás napjához, a Salgótarjáni Rendezvény Média és Művelődési Központ, mely május 27-én szerdán egész nap sportos programokkal és jó hangulattal vár mindenkit a város több pontján is. Reggel 9 órától a Városi Sportcentrumban rendeznek sportkavalkádot, ahol számos helyi sportegyesület bemutatkozik, a résztvevők pedig különféle sportot is kipróbálhatnak. A sportcentrumban a délelőtt folyamán alakformáló és meridián torna edzést tartanak, valamint büntető rúgó versenyt és kispályás focitornát is rendeznek, utóbbiakat középiskolások számára. A sportcentrumtól délelőtt 10 órakor gyalogtúra is indul majd az országzászlóhoz, a Rákellenes Liga és a Tarjáni Szabadidő Sportklub szervezésében. A városi tanúszoda sem maradt csendes a kihívás napján, itt szintén vidám programokkal készülnek, míg a Tóstrandi pumpapályán délután 5 órakor bukkanós feladatokat teljesíthetnek a vállalkozó kedvű bringások. További információ a Salgótarjáni Rendezvény Média és Művelődési Központ közösségi oldalán és a salgóremek.hu weboldalon érhető el. Hey, we're Imagine Dragons.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a

Holnap csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérheti a 34 fokot is, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő napokban, hetekben is változatos előadásokkal várja a közönséget a Zente Ferenc Színház, május 29-én pénteken a Bartók Színház és a Kőszegi Várszínház közös produkcióját. A Hippolita Lakály című zenés vígjátékot láthatja majd a közönség Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központ színház termében, míg Széchenyben ugyanezen a napon a nemrégiben bemutatott Szkapen furfangjai című vígjáték adja elő a teátrum. Június 5-én pénteken a Komédiák színpad. Több mint 50 fős, 4 csoportban dolgozó közössége ad gála műsort. Az előadás szereplői a Zente Ferenc Színház utánpótlás csoportjának tagjai, egyben a Váci Mihály Művészeti Iskola színjátékszakos diákjai lesznek.

0: Közeledünk egy órához, ez pedig azt jelenti, hogy itt az ideje egy gyors információs felfrissülésnek. Jön a Nógrádi Napló, benne minden lényeges esemény, ami rólunk, nekünk szól itt Nógrád vármegyében. Érdemes figyelni, mert a hírek után sem állunk meg. 10 perc múlva hozom a következő adag igazi mai slágert. Addig egy kis ízelítő érkezik a következő zenei blokkból. A mikrofonnál továbbra is Balázs Beát hallják.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgó-Tarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
5: Pásztó után Salgó-Tarjánban is napirendre kerül a hamis Tisza adó tervet elutasító határozat visszavonása. Az SBTC nyerte a Nógrád vármegyei kupát. Hozom a részleteket. Visszavonta az Index által a Tisza pártnak tulajdonított, ám a bíróság szerint hamis adó terv elutasításával kapcsolatos határozatát Pásztó képviselőtestülete. A jövő héten pedig a Salgó-Tarjáni közgyűlésen is napirendre kerül az erről szóló előterjesztés. Az Index című hírportálon még tavaly ősszel jelent meg egy cikk, melyben azt írták, birtokukba jutott egy dokumentum, ami a Tisza párt gazdasági terveit tartalmazza. A Tisza a cikk miatt pert indította, a bíróság jogerős ítélete pedig kimondta, az Index valótlanul állította, hogy az általuk közzétett dokumentum a párt gazdasági tervezete. Az erről szóló helyreigazítást május elején tette közzé a lap. Az év elején, még a jogerős ítélet előtt Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere kezdeményezésére több településen is olyan határozatot hoztak, melyben elutasították a szóban forgó dokumentumban szereplő terveket, így történt ez Pásztón és Salgó-Tarjánban is. Pásztó képviselőtestületek kedden szavazott a határozat visszavonásáról, az előterjesztést pedig egyhangulag elfogadták. Salgó-Tarján közgyűlése jövő szerdai ülésén Fenyvesi Gábor alpolgármester előterjesztése alapján szavazhat ismét a határozat visszavonásáról, miután áprilisban Ötvös Mihály képviselő erről szóló javaslatát nem fogadták el. Az alpolgármester most az Indexen megjelent helyreigazításra hivatkozva kezdeményezi a visszavonást. Az SBTC nyerte meg a labdarúgó Nógrád vármegyei kupa 2025-2026-os kiírását. A csapat, mely a vármegyei első osztályban már bebiztosította bajnoki címét, a Karancslapújtő együttesével mérkőzött meg szerda délután Pásztón. A STC már a döntő 20. percében megszerezte az első gólját Papucsek Barna révén, a második félidőben pedig előbb Újvári Dominik, majd Kerek Norbert is betalált a kapuba. A lapújtőiek a mérkőzés vége felé tudtak szépíteni Domári Hár László gólyával, a végeredménybe azonban már nem tudtak beleszólni. A 2026-2027-es labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájára a két döntős csapat mellett a másik két elődöntős, vagyis a Vizslás és a Bátony terenje is felkerült. Az országos átlagnál kisebb mértékben estek vissza a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházásai a tavalyi évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványából. A KSH adatai szerint országosan 5,5, még Nógrádban mintegy 4%-kal csökkent a cégek beruházásainak volumene 2024-hez képest. Szükebb régiónban a visszaeséshez jelentősen hozzájárult a feldolgozóipari beruházások 11%-os szűkülése, melyek a vármegyei fejlesztések több mint egy harmadát tették ki. A csökkenést ugyanakkor mérsékelte a fejlesztésekre szintén jelentős összeget fordító víz- és hulladékgazdálkodás forrásainak közel kétszeresére való növekedése. Tavaly az országos teljesítményérték mindössze 0,4%-át, 43,7 milliárd forintot fordítottak beruházásokra a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek, ami a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosa jutó 245 ezer forintos teljesítményérték az országos mindössze 1/5-ét érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban. Egy újabb büntet elkövetése közben érték tetten a rendőrök azt az ipolyszögi férfit, aki bűncselekmények egész sorát követte el az elmúlt hetekben Nyugat-Nógrádban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a 24 éves fiatalember április végén Dejtáron tört be egy lakásba, május elején pedig Balassagyarmaton követett el bolti lopásokat társaival. Emellett garázdasággal is gyanúsítják a férfit, aki társaival közösen a múlt héten Érsekvadkerten a Nyílt utcán bántalmazott egy nőt. A fiatal hétfőn szintén Érsekvadkerten tört be egy házba társaival, és csak a zajra felébredő házigazda felszólítására menekültek el. A balassagyarmati rendőrök kett hajnalban indultak a férfi elfogására, útközben pedig felfigyeltek egy autóra, amelyet a jogosítvánnyal sosem rendelkező gyanúsított vezetett. Mint kiderült, percekkel korábban vitte el a kocsit egy érsekvadkerti pizzéria udvaráról, ráadásul az elvégzett gyors teszt alapján bódítószert is fogyasztott. Az egyenruhások a férfit előállították a kapitányságra, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. A Füles Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, olvasható a honlapjukon. A felmérés lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka hallgatózzunk néhány percet az erkéről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, vagy éppen az utcán, parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal ismételjük meg május-július folyamán. Eközben a felnőtt Füles Kuvikok jellegzetes, gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Ha valaki bármelyik hangot észlelte, az mme.hu weboldalról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével járulhat hozzá a felmérés sikerességéhez. Az Egyesület honlapja szerint korábban Nógrád vármegyében is figyeltek meg füles kuvikokat, bizonyos helyeken, így például Szécsény környékén, illetve Pásztótól délnyugatra pedig biztosan fészkeltek füles kuvikok. Sajtótájékoztatót rendezett csütörtökön a Zente Ferenc Színház, ahol nem csak a hatodik Zente nyár és a következő évad előadásairól, de a most záruló évadról és a teátrum célkitűzéseiről is szó esett. Cene Katalin, a színház igazgatója arról beszélt, az elmúlt évek anyagi nehézségei után immár elérték a gazdasági stabilitást, az előző évadban pedig a szervezeti és művészeti fejlődés is elindult. Mint kiemelte, a cél a most véget érő évadban is az volt, hogy minél többet játszunk itthon Salgótarjánban. Ennek egyében az előző évekhez képest nagyjából a harmadára csökkentették a tájelőadásaik számát, így az évi 200 előadás túlnyomó részét már hazai színpadon játsszák. Fontos, hogy Salgótarján közönsége érezze, lássa, hogy folyamatosan van színház az életében, fogalmazott. Krecsi Bálint Salgótarján polgármestere kiemelte, a színház lámpásként világít az egész régióban, és egy olyan kulturális formát hoz ide, ami megtartó erővel bír. A városvezető a színház igazgatójával egyetértve annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a teátrum a gyermekekhez, a fiatalokhoz is eljusson, valamint hogy minél többet adjanak a helyieknek. Arról, hogy a Zente nyáron is a következő évadban milyen előadásokat láthat a közönség, a jövő héten fogunk beszámolni. Szeptembertől akár karrier tanácsadók is segíthetik a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum balassagyarmati és Salgótarjáni iskoláiban tanuló fiatalokat, számolt be a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, erre a svájci magyar együttműködés keretében indult a szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása a Miskolci Szakképzési Centrumban című projekt ad lehetőséget, melyben partnerként ők is részt vesznek. A Szakképzési Centrum balassagyarmati és Salgótarjáni oktatóinak egy csoportja egésznapos felkészítő tréningen vehetett részt a HRS Szepesi Viktória közreműködésével a Salgótarjáni MVSZT Stromfelda Uriel Technikumban. A csapat egy 2x6 órás online oktatás és egy e-learning tananyagok tanulmányozását követően egy jelenléti oktatáson bővítette tudását. Ennek keretében az eddig is eredményes pályaorientációs tevékenységüket most új ismeretekkel vértezték fel, így a diákoknak az új tanévben a nekik való és számukra is szerethető pálya megtalálásában is segíthetnek majd. Közlekedés. Ezen a héten is gőzerővel zajlik a Rákóczi út felújítása Salgótarjánban. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarjan.hu weboldalon szöveges és térképes formában is, a közlekedők pedig már az erre a hétre szóló tájékoztatót is megtalálják a város weboldalán. A lakosságot nem csak itt, de Salgótarján hivatalos közösségi oldalán, valamint a Munipolis okos telefonos alkalmazáson keresztül is tájékoztatják a Rákóczi út felújításával kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
1: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balázs Beával. Csak igazi, ma is láger megy. 100,4

4:42 van a Rádió 1 mikrofonjánál, Balázs Beát hallják. Köszöntök mindenkit itt a 100,4 Rádió 1-en. Ha egy kis plusz energiára vágynának az ebéd mellé, vagy jó lesne a háttérben néhány igazi mai kedvenc, jó helyen járnak. Maradjanak velem a következő órában is, csak az igazi mai slágereké lesz a főszerep itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Salgó Tarján tűzvédelmének 140 éve címmel nyílt helytörténeti kiállítás nemrégiben a Dornyai Béla Múzeumban, ahogy a főplébánia templomnál elhelyezett Szent Flórián dombormű felavatására, úgy a tárlat megnyitására is a Salgó Tarjáni önkéntes tűzoltó egylet hivatalos fennállásának 40. évfordulója alkalmából került sor. Sag Gabriella múzeumigazgató köszöntőjében fantasztikusnak nevezte, hogy Salgó Tarján egy újabb köztéri alkotással, Molnár Péter Szent Flóriánt ábrázoló domborművével gazdagodott. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy a múzeum is csatlakozhatott az ünnepléshez, és otthont adhat a most nyíló tárlatnak. Berki Imre, a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumának igazgatója arról beszélt, milyen fontos a szakmatörténet és a helytörténet ötvözése. A tárlatot Bakos Krisztián mutatta be, aki elsőként köszönetet mondott a múzeum munkatársainak, valamint a helyi gyűjtőknek, köztük édesapjának is. Mint elmondta, a tárlaton több különlegesség is látható. A kiállított tárgyak között van egy az önkéntes tűzoltók által 1901-ben készített díszes album, de a Salgó-Tarjáni önkéntes tűzoltó egylet egyedi csapatzászlaja is. A közönség találkozhat továbbá több tűzoltósisakkal is, a kezdetektől egészen napjainkig. Ezek jelentős része a mindennapokban is használatban volt. A kiállítás június 8-áig tekinthető meg a Dornyai Béla

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Hamarosan új minden korosztály által használható sportpályát alakítanak ki Széchenyben, egy 40 milliós projekt részeként olvasható a város honlapján. Közlemény szerint az önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív program, azaz a TOP Plusz felhívásán nyert el vissza nem térítendő támogatást a Széchenyi az élhető település című pályázatára. A tervek szerint legkésőbb 2026 végéig lezáruló beruházás részeként egy meglévő salakos körpálya nyomvonalában alakítanának ki futókört és futósávot, míg a gyermekek számára sport és szabadidős gumiburkolatot készítenek az érintett területen. Mint fogalmaztak, a fejlesztés eredményeként minőségi javulás érhető el a helyiek szabadidős lehetőségeiben, ezáltal hozzájárulva az életminőségük javulásához, illetve a lakosság helyben maradásának elősegítéséhez. A projekt részeként a sportpálya kialakítása mellett egy illegális hulladéklerakót is felszámolnak majd a városban. A TOP Plusz keretében mintegy 70 milliárd forintnyi forrás érkezik Nógrád vármegyébe, helyi beruházásokra, további települések mellett Széchenyi önkormányzata is ebből a keretből nyert el támogatást a szóban forgó projekt megvalósítására.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Salgótarján két város részében is színes gyermeknapi programokkal készül a Salgótarjáni Rendezvény Média és Művelődési Központ Nonprofit Kft. Május 26-án kedden az Agyvarónai Bátki József Közösségi Házban délelőtt 10 órától, míg a Besztercei Kultbázison délután 3 órától várják majd a kicsiket és családjaikat. A gyerkőcöket többek között ugrálóvárral, kavicsfestéssel, csillámtetoválással, arcfestéssel és különféle játékokkal szórakoztatják majd, így garantálva a vidám hangulatot. Családi és gyermeknapot rendeznek május 29-én pénteken délután 4 és este 7 óra között a Bátony terenjei városháza téren. A programot ingyenes ugrálóvár, ügyességi feladatok, totók, kvízek, kézműves foglalkozás, íjászat és hungarikum játszótér is színesítik. Mindezeken túl délután 5 órától óriás buborék show szórakoztatja majd a közönséget. Kalandra feljeligével rendeznek gyermeknapi programot a Salgótarjáni Grundi játszóházban május 30-án szombaton. A kicsiket délelőtt 10-től egészen este 6 óráig rengeteg élménnyel és fél óra ajándék játékidővel várják majd. A felhőtlen szórakozást különféle játékok, így például ugrálóvár, twister, óriás sakk, zsákba macska és pingpong garantálják majd. Baby,

Gyorsan elrepült ez az óra is, de az igazi mai slágerek zakatolnak tovább itt a 100,4 Rádió 1-en. Az elmúlt órákban Balázs Beát hallották, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A lejátszási listán már is érkeznek a következő óra legnagyobb kedvencei. Élvezzék a délutánt, vigyázzanak magukra, és szóljon a zene!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A nyár már közeleg, akár kisertjéd, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg

0: platina vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Salgótarján két város részében is színes gyermeknapi programokkal készül a Salgótarjáni Rendezvény Médiai és Művelődési Központ Nonprofit Kft. Május 26-án, kedden. Az agyvaronai Bátki József Közösségi Házban délelőtt 10 órától, még a Besztercei Kultbázison délután 3 órától várják majd a kicsiket és családjukat. A gyerkőzöket többek között ugrálóvárral, kavicsfestéssel, csillámtetkóval, arcfestéssel és különféle játékokkal szórakoztatják majd, így garantálva a vidám hangulat. Idén is csatlakozik Magyarország legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a kihívás napjához a Salgótarjáni Rendezvény Médiai és Művelődési Központ, mely május 27-én szerdán egész nap sportos programokkal és jó hangulattal vár mindenkit a város több pontján is. Reggel 9 órától a Városi Sportcentrumban rendeznek sportkavalkádot, ahol számos helyi sportegyesület bemutatkozik, a résztvevők pedig több különféle sportot is kipróbálhatnak. A sportcentrumban a délelőtt folyamán formáló és meridián torna edzést tartanak, valamint büntető rúgó versenyt és kispályás focitornát is rendeznek, utóbbiakat középiskolások számára. A városi tanuszoda sem maradt csendes a kihívás napján, itt szintén vidám programokkal készülnek, még a Tóstrandi pumpa pályán délután 5 órától bukkanós feladatokat teljesíthetnek a vállalkozó kedvű bringások. Családi és gyermeknapot rendeznek május 29-én pénteken délután 4 és este 6 óra között a Bátony terenjei Városháza téren. A programot ingyenes ugrálóvár, ügyességi feladatok, totók, kvízek, kézműves foglalkozás, íjászat és hungarikum játszótér is színesítik. Mindezeken túl délután 5 órától óriás buborékshow szórakoztatja majd a közönséget.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Time.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Avicii.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most BB Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt BB Rexa, ez a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a születésnapi fesztiválunkkal berobbantottuk a nyarat, nagyon-nagyon sokan ünnepeltek velünk tegnap. Zsófi ezt írta, sziasztok, mi Debrecenből mentünk fel a buliért, 3 órát utaztunk, de komolyan mondom, minden perce megérte. A kedvencem Szemfeld volt, élőben is brutális. Ati SMS-e. Sziasztok, mi 3 voltunk a bulitokon, az egyik haverom életében először volt ilyen fesztiválon, a végén azt mondta, most már értem, hogy miért jöttök el minden évben. Na hát akkor mindenki tudja, hogy jövőre hol lesz, ugye? De jó olvasgatni ezeket az élményeket, egész nap ezt tettük, és jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

is up with that. And good for you, it's like you never even met me.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágermegy, és a nyár slágerével indítom a következő zenei órát, ami nélkül nem lett volna tegnap Rádió egy születésnapi fesztivál, élőben előadta Accent és Tóth Abigail.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!

0: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és nagyon bízom abban, hogy a 2026-os nyara mindenkinek emlékezetes lesz. Mi tegnap nagyon sokat tettünk azért, hogy már az eleje emlékezetes legyen. A Rádió 1 születésnapjára

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tegnap volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és nagyon sokan írnak. Dezsi például ezt. Sziasztok, hallgattalak ma titeket, és nagyon sokan írták, hogy milyen jól érezték magukat veletek a szülinapon. Ne felejtsük el azt sem, hogy a webes közvetítésetek is zseni volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy születésnapi fesztiválja után egy nappal mindenki meséli az emlékeit, az élményeit, látom az üzeneteket. Roli írta, szerintem a legjobb pillanata az volt, amikor Cyril magyar zászlóval köszöntette a teli Budapest parkot, imádom ezt az arcot. Juci írta, mi a Balatonról hallgattuk az élő közvetítéseteket, még így távolról is emeltétek a pünkösdi vasárnap esténket. Misi üzente, sziasztok, Cyril zenéjénél még a párom is videózott, óriási volt a hangulat, jövőre is ott leszünk veletek. Legyen így, és akkor jöjjön még egy kis emlékidézés, hölgyeim és uraim, mert az az úriember élőben fellépett a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiváljának, akinek a zenéjét most indítom. Ő Accent, és ez a Don't Leave.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello és Pacsi, Györke Attila vagyok, aki már tervezgeti az újabb zenei órát, annak az ívét és a hangulatát, a kezdéssel pedig berobbantom majd konkrétan. Mert hogy Lady Gaga indít és az abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletben.

0: hetekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után az igazi mai slágerek között közlekedési infók. Vicc az szólt, hogy nagyon lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között. Évitől pedig azt tudtam meg, hogy lezárás miatt lassú. Szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé az autópiacnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Én még tolom az igazi mai slágereket 5-ig, aztán Juhász Gergő és Joel Junior a stúdióban 5-től ma is lesz Rádió 1 Live Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fél óra múlva Juhász Gerivel és Joer Juniorral indítjuk a Rádió 1 Live Mixet. Addig viszont még Martin Garrix-től a Butterflies biztosan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. salgotarjanklima.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. salgotarjanklima.hu.
13: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
14: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinol tabletta.
13: Használd az urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Gastroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgastro.hu.
12: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. salgotarjanklima.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. salgotarjanklima.hu.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket Önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
16: Mert a három DJ legenda ma este.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

Itt a Rádió 1, 16 óra 39 perc közlekedési infók. Gianni szólt, hogy az M0-ason, aki az M1-es felől érkezik, a számítson arra, hogy az M6-os csomópontban le van zárva a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni kell, a következő csomópontig el kell menni, és aztán a 6-os főút felé. Nemrég megtudtuk ugye, hogy lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között, és azt is megtudtuk, hogy lassú szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé haladva az autópiacnál. Ha van még info vagy üzenet, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-en. 5-ig itt vagyok, aztán átadom a stúdiót Juhász Gerinek és Joel Juniornak. 5-től ma is jön a Rádió 1 Live Mix.

0: Tűpontosan 5-től Live Mix Juhász Gergővel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Újítsd meg otthonodat a Just nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Just káruházban, vagy online a just.hu-n. Just. Scandinavian Sleeping
11: and Living. Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban. Csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
16: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyösem.

0: rendszer. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyongyosmr.hu.
1: Megnyílt a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum új állandó kiállítása. A Nógrádi ember az évszázadok sodrában. A salgótarjáni iparmedence története című tárlat 360 négyzetméteren mutatja be a mindenkor az itt éltek és élők munkájának eredményét. Éld át közös történetünket a Salgói Vár kályha csempéjétől, a bányászat megjelenését követő iparosodás, majd a Hilt díjas városközpont kialakulásának korszakain át egészen a napjainkig. Fényképek, kisfilmek, dokumentumok, képzőművészeti alkotások, enteriőrök és műtárgyak, minden, ami figyelemre méltó Salgótarján történetében. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeumban.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
4: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat.
3: Igen?
4: És akkor csinálnánk ilyen before after.
3: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
4: Vaj, te vagy az. Egy ilyen légy.
5: Most mosolyogsz, majd nem.
3: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
6: Nyomokban varázs tartalmaz.
3: De mi van a száddal? Hát semmi, kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
4: vaj,
3: anyag.
4: Vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
3: Sírsz vagy nevetsz, Vali?
6: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
3: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
4: Én a Nicole Kidman-t is nézem, hogy... néha Nicole Kidman. Nicole. Mostanában?
3: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
6: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
3: Hát nézzek itt az arcát.
5: Császár zsemlével töltötték föl neki.
4: Mennyi, 60 éves körülbelül?
3: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
4: Most is egy kívánatos
6: jó. Hát 72-nél egy perccel nem ez
3: öregem. 83 napja, semmivel nem több.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
7: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
7: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joer Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
8: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Atya úristen, mi volt itt tegnap este? Mindenkinek nagyon köszönjük, aki velünk bulizott a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Hello JJ!
9: Gyönyörű délután mindenkinek, szevasztok! Még egy kicsit lábadozunk a tegnapi óriási buliból a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, de elkezdődik a délutáni Live Mix, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió 1-en.

0: estéje volt a tegnapi. Nagyon vártuk, hogy ott legyünk, és fantasztikusan éreztük magunkat. Jó pihit mindenkinek mára, Zsuzsi és Alex. Nektek is nagyon köszönjük. Mi a most, JJ?
1: A nyár egyik legnagyobb slágerével folytatjuk. Ez hip

0: Kicsit visszahozzuk a tegnapi hangulatot.
1: Egyszerűen vannak olyan dallamok, vannak olyan ütemek, amik soha, de soha nem fognak kimenni a divatból. Ez a következő dalra is igaz. Bibi Rex a fantasztikus bokájával kiegészülve jelkezik a Faithless, ez a New Religion. Már is folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Műsor. Hívható SMS és Viber számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól, egy

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Új is meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
14: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
15: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
18: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat

0: 2500 forinttal. 13.53. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: felejthetetlen volt, írja Noncsi, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönjük. Hello Rádió 1, itthonról néztük a szülinapi bulitokat Hannával, a kislányunkkal, és imádtuk, nekünk Szemfeld volt a csúcs, a Heart Like Mind kérjük mindenkinek, aki ott volt, irigykedtünk, Orsi, Hanna és Árpi, nektek is nagyon szépen köszönjük, és még egyszer óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott tegnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Halló, ki kér még Szemfeldet ma este?
1: Sziasztok, Gréti vagyok.
0: Hello Gréti, nálad milyen a pünköst hétfő este?
1: Éppen úton vagyunk Pécsre, megyünk egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból.
0: De jó, a pároddal vagy családdal?
1: A párommal vagyok, Dáviddal.
0: Na akkor neked is Dávidnak szól most Szemfeld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat, jó pihenést!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy itt a Rádió 1 kívánság műsor pünköst hétfő este. Noémi, parancsolj!
1: A Régalcsontól szeretnék egy számot.
0: Na akkor megkapott tőle az egyik legfrissebbet. Kinek menjen?
1: Apukámnak.
0: És mit csináltok ezen a szabad napon?
1: Kocsit takarítunk.
0: Ami pedig ugye egy igazi pasis elfoglaltság. Menő csaj vagy, hogy besegítesz apának.
1: Igen.
0: Ray Dalton, Blood Running, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó kocsimosást!
1: Hello!

0: neked is nagy ölelés. Sziasztok, Katkámnak szeretnék boldog születésnapot kívánni, üzenem, hogy szeretem, ezt Ferenc küldte, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111, alig egy perc, és szól tovább a zene, maradjatok!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Sziasztok, Sándor vagyok, és a Seattle-től szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Sándor! Kinek megy?
1: Édesanyámnak és lányomnak, Németországban, Alexandrának.
0: Ők Németországban vannak. Mikor találkoztatok legutoljára?
1: Fél éve.
0: Jaj, ne! Hogy bírod?
1: Hát, nem egyszerű.
0: És legközelebb mikor fogtok találkozni?
1: Nyáron. Nyáron valamikor.
0: Hát most már itt van a nyár.
1: Igen.
0: Jó? Úgyhogy most már nem lehet a mögé bújni, hogy hát van nyáron találkozunk, hiszen most már megérkezett.
1: Igen, igen.
0: Jön akkor nektek Sia egyik fantasztikus balladája, Dusk Till Dawn, Zénel itt a Rádió 1-en, és szuper nyarat kívánok!
1: Nektek is. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do.

0: a Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek így pünköst hétfő este, ezt a következő SMS nagyon szeretem. Szia Geri, szeretnék elnézést kérni a taxisofőrtől, aki tegnap hazavitt a Budapest Parkból éjjel 3:30-kor. A buli király volt, a hazaút viszont már nem volt vicces. A mai egyetlen feladatom a hidratálás. Ne hívjatok Szabolcs! Szabolcs, nagyon szerettem ezt az SMS-t, kitartás. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok. Egy zenét szeretnék kérni George Coritól.
0: Szia Balázs, kinek menjen?
1: Leventének szeretném küldeni születésnapi alkalmából, és még családomnak, anyukámnak, apukámnak, ennyi.
0: Jól van, George Cori és a Still Little Longer már pörög is nektek itt a Rádió Egyen. Jó pihenést kívánok!
1: Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajándékoznál? Válogass a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgótarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimuzeum.hu weboldalon.
15: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Mert a 3 DJ legenda.

0: 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: és nagyon örülök, hogy együtt születésnaposztunk. Halló, halló!
1: Balázsnak hívnak.
0: Szia Balázs, mit szeretnél kérni?
1: Regál Lilinek az új számát.
0: De jót választottál, ez megint egy zseniális dal, a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilitől. Pont ma egy hete volt nálunk az országos rádió premier, és most hétvégéig még kizárólag csak nálunk szól ez a dal. Kinek menjem?
1: Páromnak, Edinának és kisfiamnak, Dominiknak Győrbe.
0: Úton vagy hozzájuk haza? Jól hallom, jól sejtem?
1: Igen, igen, Ausztriából éppen úton vagyok.
0: És mit üzensz a kis családnak?
1: Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Mikor érsz hozzájuk haza, kb?
1: Hát egy óra múlva körülbelül.
0: Jól van, az gyorsan eltelik. Jön tehát Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból. Ez a Heal Me itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgatsz, vigyázz hazafelé.
1: Köszönöm szépen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: telefon ma a pünköst hétfő este is. Halló, halló!
1: Henrik vagyok, és igazándiból a páromnak szeretnék üzenni, hogy kitartást kívánok neki, mert jelenleg még dolgozik.
0: Mit kell neki dolgozni pünköst hétfő este?
1: Személyedzőként dolgozik Újpesten.
0: Igen, náluk ma sincs megállás, sőt egy csomó edzőterem nyitva van ma is. Te viszont akkor tulajdonképpen ingyen kapsz edzéseket szinte bármikor.
1: Igen, igen.
0: És hát erre a dalra is lehet egy jó nagyot edzeni. 2007-ben jelent meg a legelső változat, aztán nemrég a TikTokon konkrétan újjá született ez a dal, és sokkal nagyobb sláger, mint az eredeti változat volt. Ilyen időket élünk, jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark Remixben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hello, darkness,

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, mekkora volt Cyril tegnap este is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez volt a Sound of Silence, ugye a híres Disturbed feldolgozás, ami annak idején még a 60-as években egy nagy-nagy Simon & Garfunkel klasszikus volt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk bulizott tegnap. Edina, hallgatlak?
1: Teddy Swims-től kérek egy dalt.
0: Teddy Swims, oké, okay, kinek menjem?
1: A családomnak, és az az üzenet, hogy pár perc is otthon vagyok.
0: Teddy Swims, The Door, ez ma este akkor a tiétek. Jó utat!
1: Sziasztok!

0: műsor ma pünkösd hétfő este is. Halló, halló!
1: Szia, Marika vagyok Szombathelyről, és szeretnék kérni egy számot a kisfiamnak, Bercinek, Sausztól egy számot.
0: Oké, megkapjátok természetesen. Kapcsolok tovább, kettes vonal, halló!
2: Szia, Péter vagyok, a Sauszt kérem szépen, Brunónak, Gergőnek és Máténak.
0: Hello, Péter, Bruno, Gergő és Máté, kik ők?
2: A fiaim.
0: És mit üzensz nekik?
2: Hát, hogy imádom őket.
0: Hát akkor akárhogy nézem, csak pasiknak megy most ez a dal. Félix Jén, Sausz, Walk With Me, élő kívánságműsor, Rádió 1.

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza a 9-től, csinálunk egy kis születésnapi after a World is Mine Radio Show-ban Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta, tehát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
6: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat.
4: Igen?
6: És akkor csinálnánk ilyen before after.
4: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
6: Vali, te vagy az.
7: Ilyen légy.
8: Most mosolyogsz, majd nem.
4: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
7: Nyomokban Balázs tartom.

0: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az anyag.
1: Vali, vidám vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
0: Sírsz vagy nevetsz, Vali?
2: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
0: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
3: Én a Nicole Kidman-t is nézem, hogy... néha Nicole Kidman. Mostanában?
0: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
2: Meg az orra, tehát beletett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
0: Hát nézzek itt az arcát.
4: Császár zsemlével töltötték föl neki.
3: Mennyi 60 éves körülbelül?
0: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
3: Most is egy kívánatos
2: hát
3: jó nő.
2: Hát 72-nél egy perccel nem lesz ki öregem.
0: Egy 83-nál fiáig, semmivel nem több.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, kellemes pünköst, hétfő estét mindenkinek. Ez itt a Diszkosit Rádió Show, a Rádió 1-en. Indulunk a nagy születésnapi fesztivál után. Kétharmadban vagyunk, már Bárány leugrott egy ilyen magas helyről, és azóta vége van. Komolyra fordítva csak pihen. De itt van Hanvai PG és én DJ Junior.
10: Ladies and gentlemen, madámon, Herman Admesli, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum. Ma is élőben Diszkosit a Rádió 1-en 8 és 9 óra között, és nagyon-nagyon köszönjük a tegnap estét. Zseniális volt a Rádió 1 születésnapi bulia, és tényleg nem csak a nagy színpad, hanem utána a Classic Stage is. Tényleg köszönjük, hogy ott voltatok.
9: Igen, és hát a Diszkosittel nagyot mentünk. Egyébként, aki szereti megnézni, kiraktam a Diszkosit Facebookjára azt a közel 28 perces szettet, amit a nagy színpadon játszottunk, és bemutattuk a vadonatúj dalunkat, a Szorít, amelyet ma először itt le fogunk játszani a Rádió 1-en is, hogy ti is halljátok. FM-en, webem, applikáción keresztül tartsatok velünk, Ed Sheeran-nel indulunk, és Cyrillel.

0: DJ Juniorral is velem, Hanvai Pidzsivel, ugye egy nagyon erős hétvégén voltunk túl, pénteken, szombaton és vasárnap is diszkosi parti, mind a három nagyon-nagyon jól sikerült, és hát tényleg a Rádió 1-es fesztivál az zseniális volt, szerintem jók voltak a külföldiek is, az egyiket egyértelműen szakmailag azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon imádtuk, ő pedig a Switch Disco volt.
1: Abszolút
0: szerintem.
1: Abszolút zseniálisakat játszottak a fiúk, én őket vártam a legjobban egyébként, mert Sirit ugye tavaly láttuk, viszont Siri jobb volt, mint tavaly. Tehát meg kell hagynunk, hogy
0: hogyha rádió hallgatós szemszögből nézem meg, hogy milyen ovációk voltak a közönségben, akkor a Sirit érte a Rádió 1 közönség a legjobban.
1: Igen, de zeneileg ő volt legközelebb szerintem a Rádió 1 közönségéhez, de jó volt az egész, jó volt a hangulat, és utána egyébként a Classic Stage is egészen jó volt, tehát én élveztem azt is, megmondom őszintén, bár hajnali 1-től játszottam, de tök jó volt az egész.
0: Nagyon-nagyon. Én annyira imádtam ezt a Classic setet most, ami ott volt egyébként a parkban, hogy ugye ez volt a negyedik születésnapi fesztivál a parkban, hogyha jól emlékszem, ez volt eddig a legjobb. Szóval tényleg köszi mindenkinek, aki ott volt a Rádió 1 tizedik születésnapi fesztiválján.
1: Így van, így vagyunk, ez a bárány nevében is köszönjük mindenkinek. De megyünk tovább, kérem szépen, egy Ultranáté dallal, meg Jugellel, ugye hát ez tulajdonképpen az elkötelező hetek szerintem legnagyobb örülete. Egy magyar hölgy csinálta még ezelőtt pár évvel, és az AI-t használta. Aztán úgy, hogy volt, beszippantotta magának Jugell ezt a dalt, meg Ultranáté. Ez a Moving to the Sun a diszkosítben. Figyelj, mert nagyon jó.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű diszkos itt a rádiógyen, kérem szépen, full élőben vagyunk kétharmadban. Itt van Hamai PG, pedig DJ Junior vagyok, én pörgetek ma este, és hát holnap Hamai PG jön, ő fog játszani szerdán, meg már Bárány Attila visszatér, akkor meg majd ő fog mixálni, úgyhogy egészen komoly hetünk lesz, már csak azért is, mert ha hiszitek, ha nem, érkezünk vasárnap majd, méghozzá Pátyra, és már az úriember kétszer volt a vendégünk ittben a stúdióban, világbajnoki második helyezett pizza készítő elkészítette a diszkosít pizzáját.
1: És ezt lehet majd megkóstolni mindezt úgy, hogy megérkeztek Pártyra, mi már ott leszünk 15 óra magasságában, de 16 órától 19-ig egy-egy órát még játszani is fogunk, és az első 150 vendég kap egy ajándék szelet diszkosít pizzát, hogy tényleg kóstolja meg, és mondja el a véleményét, nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre. Egyébként erről majd tervezem, hogy csinálok videót, és majd a véleményeket kitesszük valahova, még nem tudom, hogy hova. Egy biztos, hogy ezen a héten is lesz diszkosít aktivizáció. Máskülönben én pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel egy jótékonysági rendezvényen a fővárosban, ugyebár a budapesti rezidenciában, előtte egy privát rendezvényen fogok játszani, és hát megyek majd bobozni szombaton. Te most voltál bobozni.
0: Igen, nagyon jó, zseniális a hely.
1: És jó volt a feeling, táncoltak meg
0: minden. Nagyon jó, 8-tól 10-ig van, zseniális.
1: Na, tehát ott leszek egyébként szombaton, ott kezdek, aztán megint csak megyek egy szezonzáróra, ugyebár megint csak a budapesti rezidenciámra, tehát vasárnap pedig diszkosít pizzakóstoló.
0: Én szombaton játszom még, Dáncent Miklós főterén fogok egy nagy koncert után pörgetni, majd oda várok mindenkit, ugye, és a diszkosít pizza, ne felejtsetek. Hamarosan jön egyébként a Szóri az új diszkosítal, de ezt is bemutattam a rádió egy születésnapi fesztiválján, az új DJ Junior, Day by Day.

0: Diszkosi Trédősök, kérem szépen, és premier, bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral is velem, Hanvai Pizsvel, ugyanis jön a vadonatúj diszkosi dal, amelyet tegnap mutattunk benn a 10. Rádió egy születésnapi fesztivál, amit rendezvények tekintetében a 4. volt. Jön a vadonatúj diszkosi dal, tessék figyelni.
1: Igen, figyeljetek, és már klip is van hozzá egyébként, de még nem raktuk ki, tudjátok miért? Mert várjuk a német kiadónak a válaszát egyébként ezzel kapcsolatban, és hogyha minden megvan, meg még a dalon egy nagyon picit azért fogunk javítani, csak mondom mindenkinek előre, mert még vannak ilyen pici hiányosságok belőle, ezeket megbeszéltük, nyilván teszteltük tegnap, de most innentől kezdve játsszuk már a rádió egyen, úgyhogy készüljetek, ez a vadonatúj diszkosi dal, amelyből jön tényleg hamarosan a videoklip is majd a YouTube csatornákra. Fogadjátok nagy szeretettel, ez a Sorry!
2: Lo siento, ik ben drogik, solo spiacente, perdóname.

0: Ez volt a Diszkosit Rádió Show, itt a rádió egyen, búcsúzunk mindenkitől, de van egy zseniális hírünk egyébként. Nagyon a TikTokon keresztül, akik TikTokoznak a rádió egy TikTokján, azok tudják, hogy megjelent a hölgy, aki csinálta tulajdonképpen a dalt, a férje először, aztán utána a hölgy is, aki csinálta ezt a Hugh Hell Ultranét dalt, ami most óriás sláger lesz szerte a világban, és hát mi szeretük volna őket meghívni ide a stúdióba szerdán egy interjúra, de nagyon úgy néz ki, hogy álltak Angliában élnek, úgyhogy nem fognak tudni bejönni, de lehet, hogy telefonon fölhívjuk.
1: Egyébként ezért

0: mindig is a csúcs, a többi csak ráadás. Tehát igazán örülnek, hogy játszok a dalt. Tényleg.
1: Köszönjük.
0: Király ide, köszönjük, hogy ezt megalkottátok.
1: Viszont búcsúzunk Dánszet Miklós nekem szombaton, aztán Pizzakostól a Diszkosítál vasárnap együtt, majd ugye Pátyod, Hamvai Pidzsinek is vannak buliai.
0: Igen, ugye pénteken a budapesti rezidenciámon várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, aztán szombaton is egy privát rendezvény lesz, és vasárnap a Pizzakostól, és ezt a magyar dalt kérem szépen, ugyanúgy, hogy először játszottam itt a rádióban, mindenhol fogom játszani, és innentől kezdve mindenki szerintem, aki magyar lemezlovas, vegye a fáradtságot.
1: Abszolút, búcsúzunk mindenkit, a DJ Junior voltam, én mixeltem. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Afterezünk egy nagyot a következő három órában a tegnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Ebben elsőként Metzger Viktória, aztán pedig majd Kollár segít. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalindnál készítette a Hard Like Mine-t, csak itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Bordó és a Loco Loco a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellette Mesker Victoria lemezjátszói mögött is jön az a fantasztikus dal, amit többek között a Stadium X-el csináltatok közösen.
1: Bizony, és Sam Gray-el, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablo-nál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a World is Mine Radio Show-ban.
2: Did I give you way too much?

0: kollár a lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmak adját a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en. Deep

0: Gold, Miss Mooddal és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a Rádió egy születésnapi fesztiválon is nagyot robbant, úgyhogy ezzel folytatódik most a World Is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: Robin Schulz és Szigalá AM to PM pünköst hétfő este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Metzger Victoria lemezjátszók mögött maradjatok mindenféleképpen. Vadi új David Guetta és Vadi új Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: este 10, hello mindenkinek, köszönjük, hogy itt vagytok, mi természetesen nem pihenünk, pünköst hétfő este sem, hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, egy óriási kedvences tartalunk, itt is van Ed Sheeran és a kamera, csak itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Third is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclairt. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja, aki a szával zseniális, tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Alok remixben itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hello, Alok!
1: Hello, everyone! This is Alok, and you're listening to the World Is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Victoria lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek! Hello, Viki, neked is még egyszer!
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, ez a Cry For You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show, és benne most egy kis after a tegnapi fantasztikus Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, aki ott volt a helyszínen, és azoknak is, akik hallgatták vagy nézték az élő közvetítést. Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és hát Nagy Bogi, aki ebben a dalban énekel, ott volt tegnap is a parkban.
1: Bizony, egy saját tracket, vagyis egy saját remixet hoztam most, ugye Nagy Bogi és Dash közösére készíthettem egy Rádió 1-es verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a World is Mine Radio Show.

Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk aftereztek ilyenkor is a tegnapi fantasztikus Rádió Egy születésnapi fesztivál után, Metzger Viktória után néhány perc múlva Kollár a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Sidepiece Fesztivál Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, Birdies My Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medusa Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medusa Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: és tartjuk ezt a tempót.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a Verizon Radio Show.

0: Aki velünk bulizott a helyszínen, a Budapest Parkban, vagy pedig követte élőben az eseményeket, vagy a YouTube-on, vagy pedig adásban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, fantasztikus volt veletek a tegnap Kollár a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: fél ennyi időnk jutott mára, nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, csak!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jelom mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. A hosszú étvégét szépen lassan zárjuk, de egy rövid hetet indítunk, 4 munkanappal aztán megint hétvége. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Rate hozom az egyik legújabb, a szenzációs adal. Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jól leszek újra, nagyon vagány remixben, amit DJ Mesker Viki készített, aki egyébként ezen a nyáron, na, hogy érkezik a siófoki plázsra is, ahol több rádió egyes DJ-vel lehet majd találkozni 2026-ban, és a Radio1.hu-n írunk is erről, és egyébként ott is elindult a hétvégén a szezon. Hát igen, itt a nyár, és itt az igazi mai sláger, ahogy ígértem, jó lesz.

0: Sziasztok, Regálili vagyok.
1: Hi everybody, it's Chris Willis here.
0: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
1: Blue Heart.
0: Itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy olyan dal, amit szerintem ebből már sokan felismernek, egy nagy klasszikus Faithless-től, aminek a 2026-os verzióját Bibi Rexa készítette el, és nem hibázott, óriási kedvenc, a New Religion. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadiú játék. A nagy dalfűrészelős játék. Menő ajándékokért fel kell ismerni az igazi mai slágereket, de ebben szerintem nem lesz hiba. Én pedig ezeket hozom megállás nélkül egész éjszaka.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, akinek melóznia kell, jó pihenést, aki éppen ebben van a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig én hozom ebben az órában is, például hozom Kétót, de a legújabban Ray Daltont is, ez lesz a Blood Running, most viszont az igazi mai slágerek között Teddy Swimsy a folytatás, hatalmas kedvenc, a The Door, ezt indítom már is.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mennek a nagy celeb kollabok. Nemrég például Joe Jonas lépett színpadra meglepetés vendégként Demi Lovato koncertjén Orlandóban. Ő ugye az It's Not The Deep turnéját pörget éppen, ennek az egyik állomása volt, ahol megjelent a színpadon Joe Jonas, és utána mind a ketten arról nyilatkoztak, hogy teljesen lenyűgözték a másikat, hogy mennyire profik. Egyébként hát nyilván ez is igaz. Na, a Rádió 1.hu-n erről a sztoriról is vannak még infók, én viszont két óval folytatom az igazi mai sláger a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem mindenki éli azt, hogy a socialben teljesen kiteregesse a magánéletét, Rédáton se. Most volt másfél a születésnapját, tulajdonképpen egy posztot nem láttunk erről. Annál többet viszont a koncertjéből, ami, hát, szép számmal szaporodik, és ezen a nyáron is folyamatosan turnézik. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. Rédáton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel kettő előtt járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadió játék az elfűrészelt dalok Balázsékkal. És hát mit kell tudni minden Balázsékos játékról? Igen, szenzációsak a nyeremények, szóval ma reggel újra lehet velük játszani, én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan, most Miley Cyrus és a Midnight Sky itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi